Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

You know what? I don't know either.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szobrét.

vársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
2: Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Australia. 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenéd.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked felhívunk.
1: You re-enter now the world of trance. Be aware that these sounds can reincarnate your body and soul. So let your mind flow.

0: Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A SIP szó után üzenetet hagyott.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szünet.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: you.
1: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.
2: Hey, Jay.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! Love to hate me, I love that you hate me greatly.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ
1: Rádió. Ott a helyünk, bizony, szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is ahol a kis kultafak malasztúr. Érezzétek jól magatokat, a Super DJ Rádió, én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órát megpróbálja szórakoztatással tölteni veletek, kedves hallgatóim. Szeretettel köszöntök mindenkit.

ugyanúgy izzadom, hogy én. Hát igen, itt a nyár, mink a lekvár, hát finom sárga barack lekvár van már eltéve, bedúsztolva, minden, szuperség. Hát bizony, jól befűtöttek, de hát itt a nyár. Itt az ideje a jó időnek, és már aki teheti, víz közelében van, vagy bolt, vagy lesz. Hát kellemesen teljenek a napjaitok, azt kívánom mindenkinek, pihenéssel, ejtőzéssel. Ha meg munka van, akkor munka van. Jó bulizás, szuperek! És hát szeretettel köszöntöm a Viber-eseket. Hát itt van velünk az is a család. Csodás délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, örülünk, hogy újra hallhatunk téged. Köszönöm szépen. Az Izsa család jelen.

0: És hát itt van velünk, kedves Mazsi, szép napot és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Ugye ezt kívánom néked is, kedves Mazsi, örülök, hogy itt vagy. És itt van kedves Mihálovics József. Szia Gábor, napsütötte, szép délután. Hasonlókat kívánok néked is. Barasz Lekvár. Nem, ez nem páinkának van, ez tényleg Lekvárnak, mert a gyerekek is nagyon szeretik, meg hát én is, tik, tik, tik. És már is megyünk tovább egy kis promóval.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
0: És már is a Békéné, de hát itt van, áll, ki van itt? Itt van ismeretlen, szia, jó a műsor. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, de ha megírnád a nick nevedet, vagy a nevedet, megtiszteltetés lenne, és akkor jobban tudnánk kommunikálni. Köszönöm, hogy itt vagy, hallgass a Super DJ Rádiót. Hát hűsölök, hat után aztán csobbanás, hát úgy legyen, kedves József. Üdvözlöm kedves párodat is, Édit is, érezzétek jól magatokat.

állatot mennyalni, jó? Ugye, ugye? Ne tagadjátok. Rossz, aki rosszra gondol. Mire ne értsétek?

Hát hogy nem mondjam, hogy Görögországban minden nap volt fagyi, ilyen fagyi, olyan fagyi, de a legjobb volt a Joe friss fagyi fehér csokoládéval megterítve, és rajta csodálatos gombóc fagyi, amit szintén, de csodálatos, nyam, nyam, nyam. Most pedig jön DJ Ilhám, elvezünk egy kicsikét külföldi vizekre.

kedves József ismerős a helyzet, az én párom is valami csöpögős sorozatot néz, meg hát próbálja kordában tartani Szuzikát, te látod a konyhában matat, nem máshol, skót viszki, egészségedre, és hát megérkezett Tencsike is, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti, Pipa, gyönyörű szép délutánt kívánok neked, és minden kedves Super DJ Rájó hallgatónak, kellemes zenehallgatás, lazulást, és persze szigorúan hűvös helyen, és sok-sok folyadékkal, jó adást neked, Kuscsika Encsike, köszönöm szépen a jó kívánságokat, hasonló jókat kívánok én is néked, hát nekem már ide be van készítve, na mi van bekészítve, hát a finom limonádé, big

Twee whisky tassies zijn me. Joei, joei, joei, joei. Ik weet het zo dan, ik heb het zo, wie ze krijgen, zo'n kat, wie ze je tempien is, belekerültem a malomkerékbe, fogaskerékbe, inkább úgy mondanám, elég rendesen, de úgy döntöttem, nem vitatkozok ékkel. Szóval

kedves József, ez nagy örömmel tölt el, hogy jöttök. Nem muszáj hozni semmit, elég, ha már ott vagytok. Szuper lesz, köszönöm. Nagy örömet okoztál. Most még szólnak a Midnight Band, itt a Super DJ Rádióban. És megérkezett a maikai Nándi is. Szia Kukori bácsi, jó adit, üdv mindenkinek. Hát üdvözöllek Nándi. Legyen szép napod, és vigyázz magadra, és ha teheted, hallgassd a Super DJ Rádiót. Don't you

köszönöm szépen is a család, hát bizony-bizony, nékem is a szívem csücskékük. És hát kedves József, szintén zenész. Hát igen, igen. Annak idején még volt jó nevelés, ugye?

Lukács is, István, hát most nem tudom, hogy kimondottan csak erre a dalra gondolsz, vagy magára a Gombinezbenre, mert én szoktam játszani, és hát persze fogok is. Még a mai nap is lesznek.

0: Super DJ Rádió. Neked zenét.
1: És akkor hát megérkezett a Robi barátom is. Szeretettel köszöntelek. Nagy ölelésem Hugicámnak, üdvözlöm Danit is. És hát jókor érkeztél. Kíváncsi vagyok, figyeled, hogy milyen ritmusok, teljesen véletlenszerűen. Hát igen. Szerelem első vérig.

Kedves Mazsi, szégyellem, de bevallom őszintén, hát erre mindig az őszintességemre faragtam rá elég rendesen, de sajnos még a filmet nem láttam, mert az igazság, hogy milyen nagy csibész vagyok, én ha a moziba megyek, akkor na jó, inkább nem szólok semmit, csokkolom.

nem, kedves Pazsi, hidd el, tényleg még nem láttam, pedig annyiszor terve volt téve, csak mindig közbe jött valami, de ami késik, ez nem nyúlik. Meg szeretném majd nézni, persze, meg is fogom. Amit betervezek, előbb vagy utóbb összejön. Egy 5-10 év alatt biztos. Volt annak idején az 5 éves ütemterv, tudod, abban benne van.

Remélem, kimosztott már a füledet. Tudom, a sótól, meg a homoktól. Örülök, hogy itt vagy, bocsi. Majd egy jobbos jöhet. Jó fülelést!

tettejétek, megérkezett a Viberre, kedves házé is, üdvözlet a hallgatóknak, szép kor estét, Kukori úr! Mi ezzel a fincsi kis sajtos pogival kívánunk jó szórakozást mindenkinek. Hát nagyon guszta, nyami-nyami, bizony, ahogy írtad. Jó étvágyat majd hozzá. És akkor most jön a diszkó, buzoki! Itt a Super DJ Rádióban! Hát akkor gyerünk el!

tudjátok, tudjátok, ilyen melegben nem tüzelünk. Na megállj, Fészekács. Hova, Laci bácsi? Na megállj! Na, gyerünk, kezeket, lábakat magasba! Encsiket, te nem, te vezessél!

szolgálati közlemény a négyes vágányra szerelvénytolnak. Szeres úgy is, ha rossz vagyok. Hát elég rossz, persze. De hát valahogy a zenékkel kompenzálni próbálom. Szóljon egy gitár.

amerikai Nándinak pedig száraz hozam érkezett. És a kis promótál ismét következik, a Gombidance Band. Ezt a dalt is ritkán hallottátok, az garantálom.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: És remélem a Viber számunkat tudjátok. 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetet. Ezt szereti.

Hát ilyet... Képzeld el, azon töltöm a fejem, hogy oda játékozom majd valakinek az utcán, de azt nem mertem, mert rájöttem, hogy mi van, hogyha akart tőle valamit.

az az igazság, kedves Kuppa József Pecsikém, ide figyelje, hát tüzet most nem adok, de küldök neked egy dalt, amit annó pár nappal ezelőtt egy fagyizóban nagyon hesszölt egy hölgy téged, és másnap becserkészett szépen, és láttam a nézését, meg a járását. Hát ez a dal fog következni még, hiszen ez egy magyar népdal feldolgozás, ami most következik a Vándor előadásában. Bentótól itt a Super DJ Rádióban.

És hát igen, jamaikai Nándi írja, hogy mennyi a hőmérséket náluk. Hát Nándi, csak annyit mondanék, hogy nálunk melegebb van. Le vagytok maradva, mint a borra való. Egyébként kedves Mazsi, Nándi üdvözöl, husszantást küld. Nem, kedves Veszi Csaba, ez nem. Ez egy magyar népdal feldolgozás, egy egészen más stílusban, mint amire te gondolsz.

És közben Csike is hazaért a tepsi épségére vigyázva, otthon édes otthon megérkezett a nyugalom szigetére. Hát örülök neki, kedves, és hát kellemes hűsítő zuhany, és utána, de közben is lehet hallgatni a Super DJ Rádiót, és egy jó kávé mellé, sok cukorral, mert édesen szeretem, köszönöm. Most már rám és a Fincsi zenéimre koncentrál. Puszika, Encsike! Hát csokolom!

Jó, hát Robikám, nem láthattuk, hogy elkérte a telószámát. Hát azért oda kell figyelni öcsire, mert mostanában, tudod, nagyon szétszólt. Tudod, a heteróval utazott. Ja, és a hetes számú dalt sokszor hallgatták.

kiderült, hogy ezért kedves Zsocának tegnap hideg zuhany volt, de szó szerint nem volt meleg vize, és most megy csinálni ő is egy kávét egészségedre. Aztán reméljük, ma már lesz meleg víz, inkább langyos, az kellemesebb. De most is, nem, most következik Fancy, hát de ezt sem nagyon sokat hallottátok, abban biztos vagyok. Ez a Super DJ Rádió, tudjátok, emlékeket ébresztünk ezerrel.

És hát válaszolta Edzsike, kedves jamaikai Nálinak is, én is szeretettel üdvözlöm jamaikai Nandit, puszcsika neki is. Hát én nem adom át. Mármint a puszcsikát.

Kedves Mihálovics József, hát szintén zenész. Én is szeretem, meg szeretem nagyon. És hát következzék a halott pénz, a darabokra töltöd a szívem. Tehát hazai vizekre evezünk, evezvén.

étvágyat kívánok Daninak, Hugicámnak is, Robinak is. Hát igen, Öcsinek is, mármint Krupa Józsefnek is. Hát Rántott Zsuzsikát flambolnak. Egészségetekre!

Ilyen ejtőzzél, nem tudom, hogy főzel-e. Kívánok nagyon jó zenehallgatást és pihenést, barátom. Örülök, hogy itt vagy. És hát Dani meg... Dani? Jó étvágyat Kugicsának is. Robi meg, hát hagy hűsöljön oda-haza. Egészségetekre.

És Viberen bejelentkezett kedves ismeretlen, írja, hogy szép jó napot, Kukori úr, tekeljük meg a mai estét, kérhetném a Splash-től, ha tedd fel a kezedet, küldeném Házének és Encsikének. Hoppá, hoppá, rajta leszek az ügyön, tiszteletem, szép napot!

persze, hát igen, igen, itt a Super DJ Rádióban, és a Love on Fire itt, ahol Kukori bácsi Csüri csavarja néktek a hangjegyeket egészen 19 óráig. 19 órától érkezik hozzátok Gabó Millennium Groove műsorával, egészen 21 óráig, és 22 órától érkezik hozzátok Kőszegi Gabi Night Live műsorával. Érdemes továbbra is a

Hát fizikailag is jelentkezik. Most pedig ismét külföldi vizekre vezünk. Szóljon a Combines Band és a Golden Veil. Őket sem nagyon szokták adni, mármint ezt a dalt sem.

Hát ez nálam is előfordul, hogyha sokat dolgozok, akkor közben elfelejtem, de hát ilyen az élet. Semmi gond. Fantasztikusak vagytok, szuperek, remek a kommunikáció. Imádlak benneteket, ezért van a Viber, amelynek száma 06 70 45 95 995. Zaklassátok nyugodtan a műsorvezetőt, és nagyon szereti.

Igen, a következő dalt többen is kérték, és hát küldeném Házinak és kedves feleségének, és a főleg a fiának, aki szerencsésen leérettségizett. Fogad szeretettel és boldog születésnapot is kívánnak utólag. Fogad szeretettel, szóval

És hát képzeljétek, van egy örömhír is, Rubi György, Hali Kukori bácsi közölném a világgal, nagybácsi lettem, hugom életerős kislánynak adott életet délelőtt. Happy, happy, minden, mindenkinek ilyen szép napot kívánok. Erre ígyunk, legyen tej. Hát nagyon sok boldogságot, jó erőt, egészséget és mindent kívánok a fiatal hölgynek, és hát persze az anyukának is, és az egész családnak. Jó egészséget!

De hogy nem, hát Encsike, mondtam, hogy mindenki, de Encsike is kérte ezt a dalt, hát persze, hát tudom. Ez az a jóképű pasi, aki danolászik neked, igen, tudom.

Kedves Rubi György, sok kedves Super DJ rádió hallgató, jó kívánságát küldöm az éteren keresztül. Jó egészséget és boldogságot a ifjú hercegnőnek és egész családjának.

0: és természetesen Mihalovics József is. Egészségetekre!
1: DJ Andrew!

a barátaid részéről, és Csitóban most a következő dát neked küldöm, ha már otthon szomorkodsz, és majd nézed, hogy mit kapsz, egy fityiszt. Szóljon Henna, és a dal címe pedig Álltam a parton.

Szerbusz Klingon barátom, ezer éve nem hallottam felőle, örülök, hogy itt vagy végre, hogy tegyelek a kopaszok közé. Végre megriadtál, remélem minden rendben van, otthon vagy a kellemes hűvösbe, és hallgatod a Super DJ rádiót. Jó egészséget, barátom!

Igen, igen, nagyon jó esik néha a figyis. Jó. Új, de inkább nem mondok semmi. Az a pöszel római az kicsikét másképp mondta.

mondtam, hogy elgondolom Robi György örömét. Hát én 1980-ban voltam először nagybácsi, 82-ben akkor a keresztlányom és testvére születtek együtt, Viktória, és hát utána Anna Maria a másik bátyámtól, szóval 4 szeres nagybácsi vagyok, hála jó égnek, és még mindegyik egészségben, boldogságban és szeretetben virágzanak.

És persze itt van Kollár Gabi is. Szia Kukori bácsi, de régen hallottunk rólad meg szabadszálláson is. Kukori bácsi, mondjuk ha lehetett volna egy kérésem Ilhamtól, biztosan csak egy valakinek vagy Sencsinek szólhatott volna, de megelőztetek. Hát elnézést.

És következik a Balkan Pulse itt a Super DJ Rádióban. És kinek örömére, kinek bántára, már csak fél órát kell kibírnatok velem. És utána érkezik hozzátok Gabó, utána pedig Kőszegi Gabi.

tessék, vasárnap valaki Duran Duran koncertre megy, hát gratulálok. Kellemes szórakozást majd. Én meg reggel 6-tól este 6-ig ebbe a kellemes időbe gályarapság. Jó, rendben van. Nem baj, József, jó szórakozást néktek. Élvezzétek a remek muzsikát. De ez se semmi, ugye? Az ozone.

van, hogy másik két csőre megitta a harmadikat a Klingonnak, ezért jöjjön egy kicsike az orától. Hát kedves egészségetekre a sárga buborékos nedűtől, belepampogtam, kapok érte.

Hát igen, igen, nem sokára ismét külföldi vizekbe megyünk. Tudom, megint belepampogtam, kapok a pofámra. De most jöjjön a Touch Me Touch, és utána ismét egy ilyen nosztalgia.

most visszaemlékezvén írja nekem kedves Mihalovics József, hogy fiatal korában hogy utálta a sört, nem tudom, mi történt azóta, de már nagyon szereti. Hát ezzel kapcsolatban azt tudok mondani, hogy mivel én pesti gyerek vagyok, annak idején fiatal koromban, olyan 12-13 éves koromig leküldtek engem vidékre nyaralni. És hát akikhez mentem, a sógornőm szülei voltak, és

mindig megkérdezte tőlem, hogy mit iszol, barna kólát, vagy szőke kólát? Aztán egy 5 év múlva már Hubertus kóstoltattak velem, vagyis olyan 18 éves koromban.

Kedves József, ne haragudj, de most ez került a ujjaim köré. Majd lesz előtt is, persze. Minden is lesz. Itt tudjátok, emlékeket ébresztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Tuti, biztos vagyok, hogy akik hallgattak, hölgyek, a nagy része együtt dalolt a harangozó Terivel ezt a dalt. Most pedig jöjjön a Kreator Kicsit a Super DJ Rádióban.

Na, ezt direkt nem akartam mondani, amit most kedves József írt, hogy én is bakker, és énekelte, hát megmondom, ezt én is rég daloláztam. Hát igen, igen, harangozott Eri dala még mindig csodálatos. És én büszke vagyok rá, hogy énekeltem. Még annak idején édesanyám tette fel Bakeliton, mert az egyik kedvenc dala volt. Hát igen, igen. Emlékeket ébreszt.

minden is, minden lehet 50 felett, 60 felett is, bizony, bizony. És hát ez a dal is, biztos vagyok benne, hogy lesz a Super DJ Rádió találkozón. Érdemes ott lenni a kapszálláson. Bizony, bizony. Aki nem lesz ott, az nem tudja, miről marad le.

0: hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakabszállás, Hotel Aero.
1: És akkor én az Alicia Gombines Band. Alicia.

0: Bizony-bizony, kedves hölgyek, már tudják. Hát megköszönöm szépen, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis Kultafalku Malasztúr. Hogy itt voltatok velem, bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket, kedves szuperek. Higgyétek el, ez volt a célom. Kívánok mindenkinek csodálatos szép estét, fogadjátok Gabót nagy-nagy szeretettel, és Kőszegi Gabit, mert ők jönnek utánam a Super DJ Rádióban. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra. Velem már csak legközelebb jövő héten találkozhattok, mert sajnos a munka nem esít messze az alma pályától. Menni kell, de ti hallgassátok a Super DJ Rádiót ezerrel, higgyetek el, jól fogtok járni, mert remek műsorvezetők vannak, fantasztikus műsorokkal. Nekem már csak a búcsúzódalom maradt hátra Daniel Gergőtől, elmegyek. És még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltetek. Hallgassátok a Super DJ Rádiót. Nagy ölelésem mindenkinek. Aki utazni megy, kellemes utazás, csodálatos élményeket. Aki pihenni megy, csodaszép álmot. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok! És köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat.
1: Hosszú volt az este.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozó.

Szép jó estét mindenkinek, szevasztok itt! Gabó a mikrofonnál, köszönöm szépen Kukoribának ezt a csodálatos két órát. Itt a Millennium Groove-val én is egy két órát tervezek veletek lenni ebben a nagy melegben. És hogy a zenei stílusra rákössek kicsit, a mai kicsit latinosra, house-osra. Úgy is köszönhetnék mindenkinek, hogy a grill csikászoknak és grill muchachosoknak jó szórakozást kívánok! Kezdjük is a mai napot egy igazi szakszofonos klubhimnusszal, Elur és a Master találkozása a Calabria Work.

hallgatóink között itt van velünk Nandi is, aki sok fület kíván, sok puszit kíván, küld mindenkinek, többek között Mazsinak és Encsikének, és persze Pacsit a srácoknak. És a Nandi egész konkrétan a jamaikai Nandi.

Notun után pedig, ami most éppen pörög, az Mike és Candy, ilyet egy Jack Holiday kettőse, La Serenissima, igazi klasszikus velencei dalomokkal.

és a német house széna ikonikus párosa után, tehát a Milk & Sugar után menjünk a minisztériumba egészen a Ministry of Funkig. Ahová is pörög a Funky Nation.

0-74-59-59-95. Üzenjetek bátran, ki hol hallgat, ki merre van. Ez előbb Kollár Gabi írta, ahogy mondtam, és mindenkit üdvözöl itt a Super DJ Rádión. Csókoltatja a hölgyeket egészen szabadszállásról.

Afro Medusa után lüktessünk tovább egy olyan dallal, amelyre Pitbull is egy jó alapot készített. Ez a track nem más, mint Nicola és Fazzánól. Egy bizonyos 75. Brazil utcájáról szól.

Progressive House történetének már egyik legszebb vokáljával ellátott darabja, Rui da Silva előadásából a Touch Me. Ezzel megyünk tovább.

és akkor ülj, de Szilva után, ha már megérintett minket, akár reggel, akár este. Következik valaki, Sarah McLeod, igazi energikus, érzelmes klubtrekkel, fülbemászó énekkel.

Tono Keep Controlja után. Itt van velünk persze Imi is. Hello Imi! Ami nagyon fontos, hogy mindig legyen kontroll. És persze még fontosabb, hogy ebben a hőségben mindenki fogyasszon elég folyadékot. És ha teheti, rázzon erre, erre a következő nótára, ami a Sterbinski és IAU 2-s adott elő. Ez a Discography és a Rapture bootleg.

egyszerű kettős után pedig egy brit lánycsapat következzen. A Sugar Babes és a No Can Do. Ez a verzió, baba! Duó kezei között változott igazi pumpáló éjszakai klubhimnusz.

úgyhogy elnézem a Viber falat. Nem csak az időjárás kint forró, hanem a Viber vonalunk is, illetve a Viber falunk. Csak úgy záporoznak be a hallgatóink. A legutóbbi, aki beköszönt, Bazsi. Hello, Bazsi!

amivel pedig tovább rohanunk. A Sultán hipnotikus dallamai, amelyek találkoztak tokadiszkos, sötét, mocskos electro house basszusaival. Ez a Protection.

kis hipnotikus dallamok után pedig lovagoljunk tovább Ibizára. Igazi fülbe mászó szaxofonos szólóval. Hömpölygő forró house ritmusokkal. Ez a Sex Heaven.

ami nem hiányzott ebben az időben, az egy napszemüveg. Igazi Erecto Clash. A korszak abszolút himnusza. Ismét Toka Disco a háttérben.

aztán a nagyszerű Electro Clash himnusz után jöjjön egy szabadabb nóta az útranéttől, a Free, ami egy igazi magyar buzzaik remix. És időközben a hallgatóink között a nővérem Móni. Hello nektek! Aki egyébként azt írja, hogy nem bírnak magukkal, nem tudják tűrtőztetni magukat, és táncra perdültek. A nagy meleg ellenére.

látom, elég sok zenemániás van közöttünk itt a Várbejfalról olvasva. Kolár Gabi küld valami jó zenét Encsikének és Mónikának, és persze az összes Super DJ rádió hallgatónak. Hát akkor menjen nekik ez a következő Mobin Master Note-tal, amely eredetiben a Robin S-től szólt. Ez a Show Me Love.

És a már Mobin Master megmutatta itt nekünk a szerelmet. Nézzük meg, hogy Mandy és Buka Shade hogyan fordul rá erre egy igazi testbeszéddel, a body language-gel.

aki még csak most tekert volna ránk. Ez itt a Millennium Groove velem Gabóval. Több mint egy óra már el is reppent, sőt, alig 40 perc maradt hátra az adásból. De maradjatok velem, mert hamarosan majd következni fog 10 órától az éjszakai bagoly, vagy éjjeli bagoly. Kőszegi Gabi. Addig pedig még pörgünk tovább.

és Mendi után. A Swedish House Mafia nem hivatalos születése, az elektronikus zene történetének egyik legnagyobb és legmeghatározóbb kollaborációja. A nevüket felsorolni is hosszadalmas lenne. Laidback Luke, Sebastian Ingrosso, Axwell, Steve Angello,

House Mafia után egy zseniális főbemászó hangmintára épülő, rendkívül grúvos és pörgős darab. Nagyon ismerős lesz ez a 2000-es évek klubvilágából. Egy kis delaszólos a Kurd és Ruttól a Ring Ring Ring.

klasszikus, az Energy 52 Café Del Maria, amely szerintem minden egyik idők egyik legszebb és legfontosabb trance house dallama. Szerintem elmondtam, de azóta is büszke vagyok rá, amikor Ibizán jártam, ezt a dalt élőben hallgathattam a Café Del Marból, és akkor, amikor éppen lement a nap. Fantasztikus érzés volt.

is ezután a kettős eltérő világ után valami teljesen más. A magyar klubtörténelem egyik legszebb és legmeghatározó vocal house trackje, amelyet Hanvai PG és Dukanyi Regina ad elő. Ez a Dream of My Life.

Morandi után pedig menjünk egy groovejárdal a Merry Go Wild-dal tovább. Ez a nad egyébként 90-esek techno klasszikusa volt, de jelenleg ezt a verziót Laidback Luke formálta át egy kicsit pattogósabbra, energikusabbra.

haladjunk is tovább Mark Knight-tal és a Fakagaddával. Egy szintén remek mű a Tech House világából. Ez a Man with the Red Face.

Slékundi után. Kanyarodjunk vissza Magyarországra, a muzai fiúkhoz. Ugyanis ők ennek a remixnek a gazdái. Ez HSPS és az Anthem.

írtatok. Mindenkinek kitartást ebben a nagy melegben, nagy hőségben. Ne felejtsetek el elég folyadékot inni. Ki tüskével, ki tüske nélkül, ugye ismeritek ezt. Találkozzunk legközelebb is, de maradjatok még velünk. Hiszen hamarosan jön majd Kőszegi Gabi, az éjjeli bagoly. Mindenkinek szép estét, tehát szevasztok!

Na hát akkor egy gyönyörű, szép jó estét kívánok mindenkinek! Ahogy szoktam mondani, késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak, meg egy hatalmas pacsantás az uraknak. Júni 25, csütörtök, azaz a bizonyos várva várt kis péntek. Ez itt a Szuper, én Kőszegi Gabi vagyok. Csütörtök, azaz ismét mikrofont ragadtam. Aztán jöttem hozzátok bóckodni egy körülbelül két órát.

Ember számunk 36 70 45 95 95. Ha van kedvetek, akkor tornáztassátok meg a kis ujjatokat, vagy amelyiket akarjátok. De várok minden üzenetet.

a kedves szuperek, a pontos idő 10 óra 6 perc, ami azt jelenti, hogy elindul az éjszakai járat, az a bizonyos Bagoly Express. Azokkal az éjszakai bagyokkal, akik nem más, mint ti vagytok,

I'm out of plan. Mai Expresszünk zenei témája pedig nem más, mint a 2000-es évek, azon belül is az igazi klubslágerek. 2000-től kalandozunk, egészen megyünk 2020-ig, ott húzunk egy vonalat. 2020 után meg nem foglalkozunk már semmivel. David Guetta, Estella.

és kedves vagyok ebbe a mai zenei válogatásba. Igazi nyári zenéket szedtem össze, amolyan laza klubslágerek, igazi rongyrázósok. Tudjátok, Poporisza, meg a simulós tánc a Dizsibe. Olyan igazi emlékidéző. Aztán nézzük meg, ki volt az első, aki nem más, mint a mi drága főcsaposunk, Encsikénk. Encsike Bagoly, Encsike Pillangó, a főcsapos. Aki azt írja, szia Kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai baglyok, Encsike Bagoly jelen, mint mindig. Gyönyörű szép kellemes estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó Adit. Csak annyira, hogy guruljon az a pirula, Puscsika, Encsike. Szia Encsi, örülök, hogy itt vagy. Ígérem, el fog gurulni.

nézzük meg, hogy ki volt a második. Második megálló Erdély, Erdőszentgyörgy. Felszedjük a drága Isa családot, Isa Istinket az élen. Szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család jelen, már vártunk. És örülünk, hogy újra megérkezett ez a Super Bagoly Express. Mi is készen a felszállásra, mert a jóból sosem elég. Hatalmas ölelés, sziasztok!

Tonzenáj és a Dance Monkey. Harmadik dobogos pedig nem más, mint Derekás Zsolti barátom. Forró nyári estét minden kenyecelő búbolónak. Azt a kurva élet. Mókmester, klímát kapcsolt be, léci. Mert még 30 fok van Németországban este 10-kor. Izzasszál meg minket. Hatalmas pacsi betyár. Remélem, hogy ezek a zenék elég is izzasztóak lesznek. Ablakot le, könyököt ki. Kettesbe be.

nagyon gyönyörű csütörtöki estét, itt van velünk Hörbi is, az a Zócsa. Hello, hello, Ócsa Filel. Jegyemet megváltva, csiniben, minibe, kipucolkodva várom a vonatot. Szép estét mindenkinek. Szia, Hörbi. Irány a Dizsi. Na meg az emlékidézés vissza a 2000-es évekbe.

Zorzó Csütes a írja, vártalak, mint a kisbabák a cicit etetés előtt. Szuper estét mindenkinek, puszi a Gyugger Klubba és a Skót Familynek. Hát szia, drága tesó, légy üdvözölve. Ami azt illetéri, szeretnék meg mindig kisbaba lenni. Rábukni a cicire. Aztán élvezni a tejcsárdát.

és akkor figyelj, fülej, No More Love. A Cheesecake srácok megremixelték Crazy Visa és a No More, No More Love. Mondjuk bedől, mint a No More Beer. Tuszán Bálint Gabi még annyit üzen, Nagypacsi Sutka Janónak.

köszönteném Sutka Janót is akkor. Bacsítosz Gabi, szinte hiányoztál már. Ha ilyen meleg volt nálatok is, mint Írországban, akkor tegyél még sört a hűtőbe.

Stuttgart, még annyit ír üzenem Bálint Gábornak, hogy jó utat, minél hamarabb végezzen a munkával. Egy kedves Janó, légy üdvözölve először is, üzi átadva Druszámnak. És mindenkinek annyit javaslok, hogy ilyen melegben fontos a folyadékpótlás. Tessék szisztenteni,

Szóval köszönteném Nagy Zolit, Mester Csapas neki, Encsi Csapas szórjad neki. Úgy mindenkinek van hallék, hogy lesz az este. Füles csutkán, érzelmek fullon. De ami kell, azt ki kell adni, a zene a részünk. Mi is az a szava, kérem szépen. Szia Zolikám!

megköszönteném az újabb felszállókat. Itt van velünk Csörgő Zsolt Zsolca is. Azt írja Huhu Gabi. Szia Zsolca, légy üdvözölve. Valamint az ismét az oroszlányi megálló. Itt van Nagy Jani is. Szép estét Bagolyba. Engedélyt kérték a mai felszállásra. Üdv Nagy Jani és Anett. Ja persze oroszlányból. Ja és hoppi-boppi.

megköszönteném Jopit, és szia Gabi, hűtve a bagolyoknak! Hangolodjunk a hétvégére, jó mókolást, csapjunk bele a lecsóba! Király muzsikák, megint szép estét mindenkinek! Örülök, hogy itt vagy Jopikám! Hello! És köszöntelik egy elveszettet is, Juhász Istit, azaz a Platánpéket. Szia barátom, sziasztok, bagyok, jó kezdés, induljon ezerrel! Puszcsika Pistike! Hello Pistike!

Köszönteném Rumi Gyurinkat is, Halli-Halli Szarvas Jelen Gabi bátya, ma is kagylózunk, Peca is van. Sőt, ma ismét nagybácsi lettem, húgom, Róza Léda csajnak adott életet. Congratulation! Gratulálunk akkor a stáb nevében is. És ugyanakkor egy kis Makeba.

és kedves maglyok, ez van, amikor apa lánya összefog. Mindketten a zeneiparba tevékenykednek. Karcsinszky és leánya Minea.

Vasa is írja, micsoda jó zenék, úgy látom a csapos neked döntött elsőnek, helyes. Vasti azt írja, ezek a muzsikák igazán kedvemre valók, ennek örülök.

nyilván itt van Rumi Gyurink üzenete. Egy jó kis fett lesz, és bele menne a műsorba. This is my church. Kedves Gyurikám, akkor this is your church.

Ezen drága hörbőm is írja, már kezd hatni a kubu. Oh yeah! Hogy azt illeti, igen. This is my church. This is where I heal my hurt. For tonight, God is a DJ.

És akkor kedves bakjuk, egy kis Nightmare Christophertől a rémálom. És ez is Karcsinszki és a kedves leányának a remixe. De tudnak valamit azért, mi? Nem hiába mondják azt, hogy a gének egy kislánya Karcsinszkinek a génjeit örökölte valószínű, nem anyujét.

barátom, jött neked egy üzenet Edeká Zsoltitól. Mégpedig az, hogy Mókmester, két hét múlva letesztelem, mit tanítottál a Bazsinak. Bazsikám, készülj! Na Bazsa, akkor tessék gyakorolni. Ne hozzál apádra szégyent. Aztán mutasd meg, hogy a debreceni diákot hogyan...

egy újabb üzenetet innen a Viberünkről. Mégpedig az én szolnoki tesóm írt. Mégpedig azt hát tesó, ma is fantasztikus a zenei felhozatal. Köszönöm neked. Te se voltál gyenge, valljuk meg. Tesó azt írja, ha ma este ne a vitáról, a régi sérelmekről és a jövőbeli gondokról szóljon, hanem fürődj le, vegyél fel egy szexi bugyit, és lebleg a párod. Azt írja, csak sétálj el előtte véletlenül. A nők is kipróbálhatják ezt a taktikát, csak hát elmarad a meglepetés ereje. Meglepetés 60.

Nagy Zoli is írt nekem, Encsikete, csapos drága, merre vagy? Tolatnám az ipart, de csak száradok. Megedve Zolikám, úgy néz ki, hogy a csapos ma bealudt. Az elején még írt egy üzit, azóta semmi reakció.

És kedves magyok, átléptünk a második órába. 11 óra volt 2 perccel, amint látom, a kemény mag még mindig itt van velünk. Igazi éjszakai baglyok, kérem szépen. Szuper baglyok a javából.

És akkor kedves drága trance rajongók, úgy gondoltam, hogy a második óra egy kicsit a trancesebb dallamokról fog szólni. Viszont ugyanúgy maradunk a 2000-es éveknél természetesen. Nem hazudoljuk meg önmagunkat. Igazi zeneutazás ez. Időutazás. Vissza azokba a bizonyos 2000-es szuper évekbe.

drága is a Isti üzenete, csak szuper muzsikák, ez tagadhatatlan. Köszönöm Istikém! És ígérem, hogy most jönnek még az igazi finomságok.

drága bagyok, így a Zóra első felének a végébe megmutattam, hogy szól BBE, 7 Days and 1 Week. Sterbinski kislánya remixei keze alatt. Ez viszont már az eredeti verzió, maradjunk meg a gyökereknél. The Original Club.

csokor BB után ismét egy újabb ikonikus. Mr. Felix és a Don't You Want Me. Istenem, mekkora zene volt ez is. Figyelj, fülej!

Írt nekem a platánpék is, még a zacskómon az izzadó cseppek is ritmusra folynak a combomra. Azt a kibaszott életbe.

Üdvözlöm, Békás Megyert is, megérkezett Ritánk. Szép estét, Bagoly úr, kérek engedélyt a felszállásra. Békás Megyer megálló. Hello, sziasztok, Békás Megyeriek. Pacsi házénak is, ha fülel. Üdvözlöm, Baxi Zolit is. Szép estét, a Trance a favorit nálam. Jó is így éjszakás műszakba, a karbantartó műhelybe ébren tart, köszi érte. Szia Zolikám, örülök, hogy itt vagy.

egy újabb klasszikus Cosmic Gate és az Exploration Space. Megvallom, az egyik kedvencem. A trance akkor ez nem maradhat ki.

köszönteném házét is. Üdvözlet, szép estét mindenkinek! Jó estét, Begoly vezér! Házé is itt a ismét jelen. Köszönjük szépen a változatos zenéket. Sziasztok, békás mennyeriek, hatalmas pacsi nektek!

és hatalmas pacsom Káló semmilyenre is. Megérkezett Garai Tibi barátom. Szia Bagoly úr, sziasztok szuperek! Kellemes szép estét és nagyon jó szórakozást mindenkinek! Én melóba de fülelek, nagyon jó adit neked barátom! Tibikém, kitartás neked! Úgy csinált, hogy a többi kedves kollega is hozzáférjen, csak ahogy szoktam mondani. Aztán reméljük, hamar véget ér a műszak. Aztán irány haza a családhoz.

csütör bírja, ikonikus muzsikák nem múltak el bulik nélkül. Akkor is mentén táncolni, ha már a lábat se bírta. Bekapcsolt a tartalék generátor. Milyen igaz ez, kérem?

Nyilván nem is kérdezi. Na szóval, ki szomjas? Itt uncsizom a pultba. A Gabi nem tolna ilyen ficsi zenéket, amire lehet riszálni. Már rég elaludtam volna. Szia, Encsi! Örülök, hogy itt vagy! Azt hittük, hogy alszol. Encsi írja, én aludni, eszednél vagy Gabi? Én a végsőkig huhogok. Csak a drága Simonunk húzza a lóbört.

Ismét egy újabb kedvenc, egy igaz ikonikus. 1998. Mr. Dumont Long Radio Mixben. Radio! És persze a Binary Finery.

Na és kedves magjuk, ha már trance és a klasszik vonal, természetesen ez sem maradhat ki. CRW és a I Feel Love, 1999. 1999-ből egy igazi trance csemege.

kedves vagyok, ez egy olyan klasszikus volt, amit mindig pörgettem elég gyakran. CRV után szigorúan egy Delirium és Sarah McLachlan, a Silence, természetesen Tiesto remixben.

aztán Zolcsit leszom, annyit ír, puszcsikán csika egy pesgő rendel. Kedves tesóm, pesgő nincs, csoki van vanília, pisztácia meg nem is volt.

Love the Last of Us írja, ez a Silence egyszerűen Liba Bört hozza ki rajtam. Szabikám, szerintem mivel sokan így vagyunk, szerintem ez se gyenge. Marco V. Jeans és a Loops and Things. Nálam ez is tuti Liba Bör, figyelj, fülej!

aztán tesóm is írja, nem baj, mivel te fukar vagy, otthon már behűtve holnapra a pezsi. Ez tök jó, ma még itthonról hallgatlak, holnap meg már otthonról hallgatunk. Kedves Zorcsikám, akinek összejött az élet, ugye? És akkor jöjjön The Own Reality 97-ből Kate Tracy-d The German Trance Master.

Aztán itt van csaposunk üzenete. Hencsi azt írja, hogy ne lenne Pesgő Gabi, mikor nekem is ez a kedvencem. Zorcsikám, elég lesz egy üveg. Eggi csajok, puszcsika, Hencsike. Kedves Hencsi, egy adag pisztácia rendel. This world of music that makes you high. Open your mind to the pathway of truth. To the pathway of truth. Let the colors of life help you fly. Help you fly. You can walk through this world of dreams and fantasy. And fantasy. And you will find your own reality.

Engedjétek meg, hogy köszöntse meg Gedeon nénit, azaz a szomszéd szőkét a szomszédból. Köszöntse meg Gedeon nénit, azaz a szomszéd szőkét a szomszédból. Szia Szilvikém! Angyal bőrben!

Vörös Baglyok egyik szeme a keverőn, másik a Viberen, a szám pedig a sörös dobozon. Érdekes betyár barátom annyit ír, Encsi, ha mókmesternek egy sörcsit kérnék, ki van száradva, hallom.

Például Dini meg annyit ill hangyalbőrbe, igen, minden kicsit mást, meg a Night Train is. Hát ja, tudod, a Night Train megy arra izé környe felé. Encsi pedig azt írja, na jó, én megnyugodtam, gurul ez a pirula elég rendesen. Toljad, Gabi, ne sajnáld az ütemeket, juhú! Köszi, Encsi! Nagyszor írja, csapos a szokásosat, kétszer és mindenki ittos! A zenétől vagy a szesztől. Gabi is írja, ezek az igazi klasszikusok, Gabi, csapatás van ezerrel. Kedves Gabi, ahogy mondtam, vissza a 2000-es évekbe. A legjava. Tesótól is megkaptam a táncoló gifet, ami azt jelenti, hogy megy a pörgés. És azt írja nekem, nyom meg jól, tesó. Nyomjuk, mint süket a csengőt.

Annó ezt mindig így csináltam. Energy 52 Café Del Mária után egy jó kis Kalin és Kane és a Beachball. Ez már olyan klasszikus. Aztán Boxi Zoli is írta, Café Del Mar nélkül nem is volt buli a buli, de imádom. Zolikám, nálam is tuti. Napig. De se gyenge egyébként a Beachball, Nalin Kane-től.

azt csak összekeverd a dolgokat. Hát figyelj, megmondom őszintén, ma este folyamán már voltam, amikor a mikrofont ragadtam meg a sörös doboz helyett.

azt írja, sőre pedig természetesen a vendégem vagy. Kedvesen Csike, köszönöm. Ma este jó kis spanyolt választottam. Eredeti Estella. Jövő héten meg majd a török söröket tesztelem. Ugyanis két hét holiday.

És akkor baglyok, ismét egy újabb mókolás, kedvencem. Önnem más, mint Billy Hendrix és a Body Shine. Nemrég pedig beszéltem Nagy Zolival, írta nekem itt a messengeremen, hogy a rég múlt DJ Quicksilver, Sash, meg az ilyenek. Meg azt írta nekem, hogy a Zigzagták zenéjét már rég hallotta. Hát a sajna nincs meg. Na de, találtam neked egy jó kis Sash-et. Ezután mit szólnál mondjuk egy Ecuadorhoz?

Ladás Szabi barátom meg annyit ír, ha meg jössz hazafelé, akkor koronázunk. Szabikám, majd úgy csinálom, hogy azért Simon tornya felé megálljunk egy kicsit. Egy pacsi erejéig, nem meg esetleg egy koronának az erejéig.

Isencsi pedig annyit ír, Nagy Zoli, téged is vár a rendelésed a pultnál. Ez az, végre van fogyasztás, segíts mindenkinek. Jó a buli, baglyok. Kedves baglyok, én mindenkit arra biztatték, hogy akkor az utolsó kört kérje ki. 9 perc, aztán záróra. Készülünk a holnapra, péntekre. Ne feledjétek, DJ Simon után este 10-kor ismét indul a Bagoly Express. Megy majd a pénteki csapatás. Vagy a baszatás. Csapatáska meg a baszatáska.

akkor az utolsó üzenetek innen a Viberről. Edzsike írja. Na jó, még egy Ucsó Sziszter, és hallottam ám Kristály tisztán. Egi Gavi. Nem csalódok a bagyokba, nem csak a látásuk, hanem a hallásuk is szuper. Gedeon néni is írja, hallottam a sziszterést. Egyébként Szilvi azt írja Hencsikének, kérem a semjéni birset. And for the next 5 minutes, I want everybody to get down. That's right. Természetesen Nagy Zoli barátom is hallotta. Azt írja, fogyasztom rendesen, vagy rendesen. Do it just like I do. Get down. És természetesen az én szolnoki tesóm is hallotta itt a dolgokat. Azt írja, mi a horvát tengerpart júliusba. Holnaptól meg 4 nap, ki tudja merre. Aztán 4-et a lagzira. Aztán, hogyha nem kapom el a csokrot, akkor csak nem adják a kezembe. Zolcsikám, tessék vigyázni a hétvégén. Amint mondtam, nem ám gyűrűvel azt nagy hassal jössz haza. Egy hetes kirándulás.

Na hát, kedves Jeli, vagyok itt, a vége, fuss el véle! Szeretném mindenkinek megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő füleit. A mikrofon és a lejátszó mögött szerint nyomagam, Kőszegi Gabit hallottátok itt mókolni csütörtök este. Ne felejtsétek, holnap találkozunk, ha minden igaz. DJ Simon után este 10 órakor indul az éjjeli Vagoly Express. Sok szeretettel várok mindenkit. Addig pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Aki meg a melóba van, fel a fejjel pár óra, aztán vége. Szép jó estét kívánok, jó éjszakát mindenkinek.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

Radio.

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Numero uno. A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Nyolcvanas évektől